Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a palatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túl melegedett. Vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Augusztus 1-e van, szép jó reggelt, egy új hónapot kezdtünk meg, a nyár utolsó hónapját, és a Gergely naptár szerint bizony már csak 152 nap van vissza 2026-os évünkből, de 6 óra után én csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, legyen szép a szombat a Boglárkák napján, istenítes őket nagyon sokáig, hogy mit tudhatunk a nevekről, hozom a részleteket, ilyesmit vagyok.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: a kedvence és a tegnap slágerei a korán kellők mellett a boglárkáknak is pörögnek, mert hogy ők az augusztus 1-e ünnepeltjei. Újabb keletű női névről van szó, amely a boglárka virágnévből származik. Egyéb érdekességet nem találtam a névről, de az biztos, hogy ma köszöntetjük még az alfonzokat, a nadinokat, a eóniákat, a reményeket, az orchideákat, a kálákat, vagy éppen a makabeusokat is, mert hogy ők is ünnepelnek augusztus 1-én. De hogy milyen hírességek születtek ezen a napon a régmúltban, időszámításunk előtt 10-ben, például Claudius római császár látta meg a napvilágot, míg 1744-ben született Jean-Baptiste Lamarck, francia természettudós, akit az evolúció kutatás egyik korai úttörőjeként tartanak számon. Ő alkotta meg az egyik első átfogó elméletet a fajok változásáról, amely szerint az élőlények környezetükhöz alkalmazkodnak. Bár későbbi kutatások több elképzelést, például a szerzett tulajdonságok öröklődését nem igazolták, Lamarck munkája mégis fontos lépés volt az evolúció tudományos vizsgálatának történetében. Érdekesség, hogy eredetileg botanikusnak tanult, és csak később lett a gerinctelen állatok kutatásának egyik megalapozója. 1819-ben a Moby Dick szerzője született, az író Herman Melville. 1963-ban lette meg a napvilágot Coolio, az amerikai rapper, színész és producer, aki a 90-es évek egyik legismertebb hip-hop előadójává vált. Legnagyobb slágere az 1995-ös Gangsta's Paradise volt, amely világszerte óriási sikert aratott és Grammy-díjat is nyert. Talán ön is sokat bulizott rá annak idején. Érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy a dal alapja a Stevie Wonder Pass My Paradise című száma, és Coolio eredetileg nem is akarta kiadni ilyen formában, végül minden idők egyik legismertebb rap dalává vált, úgyhogy jól döntöttek, hogy megajándékoztak bennünket ezzel a dallal. Egyébként Coolio 2022-ben 59 éves korában hunyt el. De itt van a sokak által kedvelt színész is, Jason Momoa 1979. augusztus 1-én született Honoluluban, Hawaii-n. Modellként kezdte pályafutását, majd a színészet felé fordult később. 1999-ben egyébként elnyerte a Hawaii's Model of the Year címet, mielőtt ismert színésszé vált volna. Világhírű lett Khal Drogo szerepével a Trónok harca első évadában. Jellegzetes bal szemöldökén lévő heget pedig 2008-as támadás emlékeként őrzi magán, amikor egy összetört sörös pohárral megsebesítették őt, azóta pedig szerintem a szexepijévé vált. Régóta aktív környezetvédelmi kampányokban ezt is érdemes róla tudni, különösen az egyszer használatos műanyagok visszaszorításáért szokott felszólalni. Szerintem mi pedig örömmel fogadjuk, hogyha a filmekben, a filmvásznon tűnik fel, tőlünk pedig remélem, hogy ön is ekkora örömmel fogadja a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, amelyek itt vannak velünk a szombat reggelünkben is. Szép jó reggelt!
1: Ez az Andrit reggel!

0: out of the dark. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei a szombat reggelünkben itt a Rádió Antriton. Jó reggelt, időutazásra hívom, ahogy szoktuk ezt tenni úgy általában így a reggeleinkben. 1291-es évszámmal indítunk, amikor is a mai Svájc területén lévő három őskanton esküvel erősítette meg szövetségét a leigázásukra törekvő Habsburgok ellen. Ez a nap pedig a nemzeti ünnepe Svájcnak. 1774-ben Joseph Priestley, angol természettudós, egy különleges kísérlet során előállított egy olyan gázt, amelyről később kiderült, hogy oxigén. Priestley napfénnyel melegített higanyoxidot és a felszabaduló gázt vizsgálta, aztán azt tapasztalta, hogy a gyertya fényesebben ég benne, és az egerek is tovább bírták a belélegzését. Bár ő még nem értette teljesen a felfedezése jelentőségét, munkája fontos szerepet játszott az oxigén és a modern kémia történetében. Érdekesség, hogy az oxigén felfedezését gyakran a svéd Carl Wilhelm Schillivel és a francia Antoine Lavoisiervel együtt említik, aki szintén jelentős szerepet játszott az elem azonosításában. Aztán már 1861-ben járunk, Robert Fitzroy, brit tengerész tiszt a The Times hasábjain közzétette az első nyilvános időjárás előrejelzését. 1866-ban pedig megindult az első pesti lóvasút, 1882-ben pedig Törley József megalapította a legkorszerűbb és legjobb gépesítéssel a magyar pezsgőgyárat. 1907-ben Robert Baden-Powell, brit tábornok az angliai Bránzi szigetén megnyitotta a világ első cserkésztáborát. 1941-ben megszűnt a Nyugat, a 20. század meghatározó magyar irodalmi folyóirata. 1946-ban pedig Magyarországon kibocsátották a forintot, ezért ez a nap a forint születésnapja. 1948-ban Budapesten átadták az újjáépített Margit hidat. Még 1958-ban megnyitotta a kapuit a Veszprémi állatkert. 1962-ben alakult meg az Országos Pedagógiai Intézet. 1971-ben pedig a New Yorki Madison Square Gardenben koncertet rendeztek Bangladesért. Ez volt a rockzenészek első humanitárius megmozdulása. 1981-ben az Egyesült Államokban a kábel televíziós hálózaton megkezdte műsor sugárzását a Music Televízión. És 2019 az utolsó évszám, amikor is több mint 30 órás műtét után a dakkai központi katonai kórházban a cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány magyar orvosai sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket, a 3 éves Rabiát és Rukiát, akik azóta is élnek és egészségesek. De világnapok is vannak a mai naphoz, augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja és a szoptatás világhete. 1992 óta ünnepeljük az anyateljes táplálás világnapját, hiszen az egészségügyi szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az anyatej egy kisbaba életében. Augusztus 1. 7 napját éppen ezért a szoptatás hetének hívják, és a rendezvények ilyenkor céltudatosan arra irányítják rá a figyelmet, hogy a legjobb a gyermeknek a természetes táplálás, és mennyire fontos a tudatos és természetes gyermeknevelés. A forint születésnapját is ma ünnepeljük, ahogy már említettem az előbb, hiszen ezen a napon váltotta fel 1946-ban a ma is használatos forint a gyorsan inflálódó pengőt, és érdekesség, hogy a magyaroknak korábban is volt már forintja, legelőször Károly Robert királyi uralkodása alatt 1325-ben. És ha már így tisztába kerültünk a múlt történéseivel, tudjuk, hogy mi is kötődik augusztus 1-jéhez, szerintem nyugodtan folytathatjuk a napunkat a zenékkel, úgyhogy pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
2: Felújítana? Vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Keselyűsi út 38-as szám alatt.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Nádi Ondrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel és a tolmácsolt csillag üzenetekkel. Úgyhogy nézzük is, kedves Kos, a hétvégén jól esett egy aktív program. Egy kerékpártúra, kirándulás vagy sportos kikapcsolódás segíthet levezetni a felgyülemlett energiát. Kedves Bika, kényeztesse magát egy kis pihenéssel. Egy kellemes ebéd, egy séta a természetben vagy egy wellness program most igazán feltöltheti. Kedves Ikrek, keresse a társaságot, egy baráti összejövetel, szabadtéri rendezvény, vagy egy könnyed koncert remek élményeket tartogathat. Kedves Rák, a családdal töltött idő lehet a legjobb választása a hétvégére. Egy közös főzés, piknik, vagy otthoni filmezés közelebb hozhatja a szeretteihez. Kedves Oroszlán, itt az ideje valami különlegesnek. Egy színházi előadás, fesztivál, vagy esti szabadtéri program igazán feldobhatja a hangulatát, ezekből pedig nincs hiány a nyáron. Kedves Szűz, olyan elfoglaltságot válasszon, amely egyszerre kapcsolja ki és tölti fel. Egy könyv kertészkedéssel töltött délelőtt, vagy egy nyugodt kirándulás jó választás lehet, hallgasson a megérzéseire, és nem csalódik. Kedves Mérleg, a szépség és a harmónia most különösen fontos lehet. Látogasson el egy kiállításra, egy hangulatos kávézóba, vagy tegyen egy kellemes városi sétát. Nézze a megszokott környezetét egy kicsit más szemmel a hétvégén. Kedves Skorpió, érdemes valami újat kipróbálnia. Egy szabaduló szoba, egy izgalmas túra, vagy egy újabb hobbi felfedezése emlékezetessé teheti a hétvégét. Kedves Nyilas, a kaland most önre vár. Hogyha teheti, induljon egynapos kirándulásra, fedezzen fel egy új települést, vagy próbáljon ki egy szabadtéri sportot. Kedves Bak, kapcsoljon ki a megszokott rutinból. Egy kulturális program, múzeumlátogatás, vagy egy csendes délután a természetben segíthet feltöltődni. A legfontosabb pedig, hogy a belső hangját hallja meg, irányt mutathat. Kedves vízöntő, keresse az újdonságokat. Egy közösségi élmény, kézműves vásár vagy technológiai bemutató inspiráló élmény lehet, és ötletekkel láthatja el. Kedves halak, engedje szabadjára a kreativitását. Egy alkotóprogram, fotóséta, koncert vagy éppen egy vízparti séta segíthet feltöltődni és ellazulni, akár még egyedül is. Néha kell az én idő. Tartalmas hétvégét, a csillagok csupa jót ígérnek. Én pedig hozom a legjobb a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Augusztust írunk még hozzá az első napja, amikor is pörögnek a Ma kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton, és erről a hónapról köztudott, hogy az egyik legismertebb égi látványosságot tartogatja számunkra, méghozzá persze ide a meteor rajt, amely általában július közepe és augusztus vége között figyelhető meg, a maximuma pedig többnyire augusztus közepére esik, majd ilyenkor érdemes valami fényszennyezéstől mentes területet keresni az éjszakai órákban, és csak kémlelni az eget, aztán a hullott csillagok láttán pedig kívánni valami szépet, hát ha beteljesíti számunkra az univerzum. Én tudom teljesíteni a kívánságát, hogy a nagyvilág híreit meghallhassa, jön hírszerkesztünk a legfrissebb információkkal, és az időjárás tekintetében is útmutatást ad nekünk. Szép jó reggelt, 7 óra után pedig várom vissza a továbbiakban is itt a 105.1-en, vagy online formában a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: hosszabbon számon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Már megint egy hétfő kedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a palatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túl meleg. Vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vízében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogva tartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrész, FM 105.1.
0: A boglárkák napja, mai augusztus első napja, elsője van. Szép jó reggelt, hírszerkesztőnek köszönöm a legfrissebb információkat. Önnek azt, hogy velem tart ebben az órában is itt a Rádió Andrészon. A lovasport kedvelőinek hozok egy lehetőséget, hogy hol is követhetnek nyomon egy fogathajtót itt a közelben. Maradjon, a ma kedvence és a tegnap slágere is bekészítve. Rádiózunk együtt. Jó reggelt, és
4: ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

lovas sport kedvelőinek lesz szerintem ez a program nagyon szimpatikus, így a ma kedvence és a tegnap slágere után, ugyanis augusztus első hétvégén Paksra várják a lovas sport szerelmeseit. Augusztus 1-én, azaz a mai napon szombaton rendezik meg a paksi fogathajtó versenyt, méghozzá az Ürgemezei fogathajtó pálya ad majd ennek teret. A látványos program pedig már reggel 8 órakor kezdődik, úgyhogy hamarosan kezdetét veszi az érkezéssel és a nevezések leadásával, majd pedig 8:30-tól már a pálya bejárással folytatódik a nap. Egyébként ez is egy érdekes momentum ezeknek a versenyeknek, így lesni a távolból, hogy a fogatosok hogy is járják be a pályát, és hogy próbálják az akadályokat rögzíteni a memóriájukban. Na de, hogy mi is lesz utána? A hivatalos megnyitó után 9:30-kor indul majd az akadályhajtás első fordulója, a délután pedig újabb izgalmas versenyeket tartogat majd az érdeklődőknek. A látogatók déltől ebéddel, délután 1 órától pedig az akadályhajtás második fordulójával, 4 órától vadászhajtással találkozhatnak, tehát Pakson a fogathajtó versenyen. A napot aztán 17 órakor eredményhirdetés zárja majd. Ez tényleg egy látványos momentuma ennek a napnak, de hát az árása szerintem a lovas sport kedvelőinek egy kicsit mindig egy fájó momentum, de azért a szezon még tartogat szerintem számos versenyt itt Tolna vármegyében is. Egyébként a szervezők minden érdeklődött várnak, hiszen a fogathajtás nem csak egy verseny, hanem igazi családi élmény is. Lovak, hagyomány és látványos ügyességi feladatok, ez mind egy helyen, ezúttal Pakson, az Ürgemezei fogathajtó pályán. Tehát ide várják az érdeklődőket, a hivatalos megnyitó után 9:30-tól veszi kezdetét az akadályhajtás első fordulója. Antrit reggel.

0: lessons I've learned. Kánikula, kánikula, erre figyelmeztetnek bennünket a meteorológusok. Szép jó reggelt, a ma kedvence és a tegnap slágerei remélhetőleg azért hűsítőleg hatnak, mármint a hűsszobában. Szóval, hogy kánikulára számíthatunk így augusztus első napján, 39 fokos csúccsal riogatnak bennünket. Egyébként szerepen 1917-ben sem volt sokkal jobb a helyzet, sőt, mi több, ott 40,3 fokot mértek akkor. Ma ezt remélhetőleg nem fogjuk elérni, de ez a 39 fok is igencsak megviseli a szervezetet. Nem hiába figyelmeztetnek a szakértők, nem csak a kánikulában, hanem úgy alapjáraton a nyári időszakban, hogy ilyen 11 és 15 óra között lehetőleg kerüljük a tűző napsütést. Vonuljunk ilyenkor árnyékba, válasszuk inkább a hűs szobát, társasozzunk a családdal, ha nyaralunk is, ne éppen ilyenkor akarjunk barnulni. Nem tesznek jót azok a bizonyos UV-sugarak a bőrünknek, később pedig aztán kárát látjuk majd, de erre mindig csak akkor jövünk rá, amikor már ott labog a baj felettünk. Ne történjen ez így, vigyázzunk magunkra, igyon kellő mennyiségű folyadékot, óvja a bőrét, válassza inkább a hűs szobát vagy az árnyékot, hogyha kint is tölteni az idejét, és közben hallgassa a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, amelyet tudunk szolgálni így a Rádió Antriton keresztül 105.1 vagy weboldalunk a www.antrit.hu. Szép jó reggelt!
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihó gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben mokáté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
6: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
4: Ez az Andrit reggel.
1: Rádió Andrit.

Ki lesz Szekszárd első pünkösdi királya, tudja már? Hallott egyébként a Babics Mihály Kulturális Központ kezdeményezéséről, mert hogy onnan hoztam ezt az információt. Azt írják, hogy bátorság, ügyesség, talpra esettség és egy kis királyi tartás, valamint betöltött 18. életévre van szükség a cím elnyeréséhez, és egy pár próbát kell majd teljesíteni. Szóval a korona nem jár alanyi jogon. A jelentkezőknek 5 játékos, izgalmas próbán kell majd bizonyítaniuk ügyességüket, leleményességüket és kitartásukat, valamint jókedvüket, mert hogy ez sem árt, hogyha van. Nem feltétlenül a legerősebb, hanem a legtalpra esettebb versenyző nyerheti el ezt a címet. A Babics Mihály Kulturális Központ a 2027-es pünkösdi királyválasztást már az idei szüretin elkezdi, amelynek győztese egy teljes éven át viselheti a rangos Szekszárd pünkösdi királya címet. Az első próbán a versenyzőknek egy boros palack dugóját kell lehetőleg a leggyorsabban kiúzni majd, méghozzá a szeptemberi szüretin. Hát lehet ezt addig gyakorolni. A megmérettetés helyszíne egyébként a Béla király téri nagy színpad lesz majd szeptember 19-én. Tudom, hogy odébb van, de fel kell ráhívni a figyelmet, mert hogy gyakorolni is kell addig. Várhatóan akkor majd a borrendi avatót követően kerül megrendezésre ez a megmérettetés, addig még azért van idő arra, hogy összeszedje a bátorságát, és még gyakorolja is, hogy hogy is kell gyorsan kinyitni egy boros palackot. A további próbákról pedig majd az első forduló után kapnak tájékoztatást a versenyzők, a nagy pillanatra, a koronázásra, pedig majd a jövő évben a 2027-es Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon kerül sor. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 10-e csütörtök éjfél. Jelentkezni lehet a lehetszkirály@szekszardagora.hu e-mail címen, vagy pedig keresse Naki a király eseményt a Facebookon, és ott megtalál minden részletet ezzel a felhívással kapcsolatban, amit a Babics Mihály Kulturális Központ tett közzé, hiszen keresik Szekszárd első pünkösdi királyát.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei a Rádió Antriton. Jó reggelt! Egy új hónapot kezdtünk, és augusztus bizony sok országban, köztük nálunk is a pihenési, a fesztiváloké és a szabadtéri programoké. Ilyenkor mennek a legtöbben szabadságra, mármint hogy a nyári időszakban, és erősen nyárias is az idő, mert hogy a mai napra is kánikulát jósolnak számunkra, miközben pedig már közeledik az ősz, de ezt ma még nem fogjuk észrevenni, 39 fokos csúccsal kell számolni, de hogy egészen pontosan mit tartogat számunkra az időjárás, és hogy mi történt itt Tolnavár megyében, Szekszárdon. A környéken hozzá írszerkeztünk a legfrissebb információkat, hiszen pillanatokon belül 8 óra, én viszont várom vissza a következő órában is, többek között a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szévédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Takarékos vízhasználatra kérnek az ivóvíz szolgáltatók, beruházási támogatásra pályázhatnak bortermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Takarékos felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy mellőzzék a medencetöltést vagy az autómosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények. A rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így korlátozásra nincs szükség. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamos sínek locsolását, ha az szükségessé válik, harmadfokú hőségriasztás esetén pedig éjszakára ütemezik az aszfaltozási munkákat. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik az utazókat. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbe vett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közleményrovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A NAV azt írta, a következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. Beruházási támogatásra pályázhatnak bortermelők. 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést, olvasható az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közösségi oldalán. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagolóanyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. A benyújtási határidő augusztus 31-e. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedévben, írta a Bundesbank júliusi konjunktúra jelentésében. A gazdasági teljesítményt elsősorban az ipar ellenálló képessége, a dinamikus exportkereslet és a stabil lakossági fogyasztás támogatta. A Bundesbank megállapította, hogy a német ipar a külföldi kereslet élénküléséből és az export bővüléséből profitált, miközben a fogyasztók a magasabb energiaárak és a reáljövedelmek csökkenése ellenére legalább változatlan szinten tartották kiadásaikat. A gazdaságot emellett a költségvetési élénkítés is támogatta Németországban.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A forint születésnapján augusztus 1-én köszöntöm a boglárkákat 8 óra után itt a Rádió Antriton, a stúdióban Gulyás Anita. Hírszerkesztőnknek köszönjük a legfrissebb információkat. Remélem, hogy ön velem tart ebben az órában is itt a 105.1-en, vagy weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül. És hogyha nincs programja, mai estére tessék figyelni, mert hogy hozok egy szuper jó kis túrázós programot.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton. Ezek után és ezek között arra tudom figyelmeztetni, hogy kánikulát jósolnak a mai napra. 39 fokkal kell számolni, viszont az esti órákra már kellemesebb időjárás vár ránk. Úgyhogy ha szívesen tölteni ezt a szombati kellemes nyári estét a természetben, akkor ajánlom figyelmébe a naplemente túrát dr. Sárosi Józseffel, amelyet a mai este folyamán szombaton rendeznek meg itt Szekszárdon. A gyülekező 17 órakor lesz, méghozzá Béla király téren, ahonnan egy könnyű séta indul majd a Szőlőhegyen át, egészen a Bati kereszt kilátóhoz. A program során lehetőség nyílik majd megcsodálni a naplementét is, és a Szekszárdot övező dombvidék lenyűgöző panorámáját. A legfontosabb, hogy kényelmes cipőt válasszon, és hogy vigyen magával folyadékot, mert hogy a hidratálásról gondoskodni kell. A túrán részt vesz, ahogy már a túra nevéből is kiderül, dr. Sárosi József, Tolna egyes számú országgyűlési egyéni választókerületének országgyűlési képviselője is. A séta során pedig Tusa Zsuzsanna érdekes helytörténeti és természeti ismertetőkkel várja a résztvevőket, úgyhogy ha már járt is ezen az útvonalon, akkor is érdemes csatlakozni, mert lehet, hogy olyan információk birtokába kerül majd, amelyekről ez idáig nem tudott. Az esemény batyús jellegű, gondoskodjon a megfelelő folyadék utánpótlásról, ahogy már az előbb említettem, válasszon egy kényelmes túracipőt, a szervezők minden érdeklődőt várnak, legyen a szekszárdi vagy környékbeli lakos, ha egy tartalmas, jó hangulatú közösségi programra vágyna, akkor lehet, hogy érdemes csatlakoznia ehhez a túrához. A szervezők arra is felhívják a figyelmet a Facebook eseményükben is, hogy ez nem politikai megmozdulás, és egyáltalán nem pártesemény, így aztán szívesen látnak minden érdeklődőt. Ahogy már mondtam, lehet szekszárdi, vagy akár környékbeli lakos is. Mert hogy ez a túra mindenki számára tartogathat olyan információkat, amely érdekes lehet, és olyan tájat, amely lenyűgözi majd. Tehát még egyszer, a naplemente túra dr. Sárosi Józseffel a mai kora este folyamán 17 órakor indul a szekszárdi Béla király térről. Kellemes kikapcsolódást kívánok, addig is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei nálunk, itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Rádió Antrit!

0: szombat van, méghozzá augusztus első napja, ezek pedig a ma kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt! 1917-ben sem volt sokkal hűvösebb, mint ami vár ránk a mai napon, legalábbis Szerepen akkor 40,3 fokot mértek, ma 39 fokos kánikulával számolat, és az éjszakák sem hoznak nagyobb felüdülést, csak olyan 20-21 fokig hűl majd vissza a levegő, de azért akkor is érdemes jól átszellőztetni a lakást. Hogyha pedig augusztus első hétvégén Tolna megyében keresne kikapcsolódást, akkor választhat mondjuk egy jó kis vízparti programot Faddomborinál, akár boros élményeket a szekszárdi borvidéken, vagy éppen egy természetjárást a Gemencben, de az előző órában azt is elárultam, hogy Pakson pedig fogadhajtó versennyel várják az érdeklődőket, amely egyébként 8:30-tól indul, úgyhogy még oda is odaérhet, hogyha ezt a programot tartaná inkább közelebb állónak. Élvezzük a nyári programokat, de a kánikulába se feledkezzen meg a legfontosabb úti csomagról, a vízről és a napvédelmet biztosító krémekről. Egy kis odafigyelés sem árt, hogyha ez is velünk van ezekben a napokban is, hogyha esetleg úgy látná, hogy a környezetében valaki nem jól érzi magát, akkor lépjen oda hozzá. Kérdezze meg tőle, hogy mi a baj, segíthet-e. Mi pörgetjük a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, vigyázzon magára, és tartson velem. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
5: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, amelyekkel együtt akár fotózhat is. Az Éjes Gyula könyvtár fotópályázatot hirdetett ugyanis, egészen pontosan a könyvtár zöld folyamának programja ez, ami a Rend a káoszban a természetes egyensúly címet viseli. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek megmutatják a természetben rejlő harmóniát és rendet, akár egy vadregényes tájban, akár egy gondozott kertben, vagy éppen az apró részletek világában. Ezt önre bízzák, hogy válassza ki azt, ami ön szerint rend a káoszban. A pályázatra Tolna vármegye amatőr fotósai jelentkezhetnek, legfeljebb 3 saját készítésű képpel. Fontos feltétel, hogy a fotók Tolna vármegyében kell, hogy készüljenek, és csak is minimális utómunka megengedett ezeken a felvételeken. Mesterséges intelligencia segítségével létrehozott, vagy éppen azzal módosított képeket nem tudnak elfogadni a szervezők, és észre fogják venni, hogyha ezt az eszközt használta. A beküldési határidő 2026. október 1-e, úgyhogy ez idáig még van idő arra, hogy kicsit körülnézzen a szűkebb, tágabb környezetében, és megtalálja a legjobb pillanatot. A legjobb alkotásokat pedig értékes díjakkal jutalmazzák majd, és egy közönségdíjat is kiosztanak. A kiválasztott fotókat pedig majd a nagy érdemű is megtekintheti egy kiállításon. Hogyha pedig ön is szeretne részese lenni ennek a pályázatnak, akkor nincs más dolga, mint hogyha észrevesz egy apró csodát a természetben, akkor ragadjon fényképezőgépet. Ugye ez a mai világban már teljesen egyszerű, mert hogy az okostelefonunk ott van velünk, és ezzel szuper jó képeket lehet készíteni. Szóval, hogy ragadja meg ezeket a pillanatokat, fotózza le, aztán pedig mutassa meg, hogy hogy is találkozik a rend és a káosz az ön környezetében, az ön saját környezetében. Az Éjes Gyula könyvtár Rend a káoszban című Facebook eseményeként keresheti egyébként ezt a felhívást, ahol megtalálja a pontos részleteket is természetesen. Járjon nyitott szemmel, és fotózzon le mindent, ami megragadja az ön figyelmét, mert hogy lehet, hogy a zsűrű is hasonlóképpen látja majd. Én jó fotózást kívánok mindenkinek, a ma kedvencei és a tegnap slágerei jó társként szolgálhatnak akár ehhez, akár a reggeli készülődéshez, hogyha még ezután jön az első kávé a mai naphoz, akkor egészségére. Én pörgetem hozzá a dalokat. Jó reggel!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 105.1, ezen keresztül vagyunk hallhatóak, ahol pörögnek a ma kedvence és a tegnap slágerei, de hogyha online formába szeretne hallgatni, akkor ott a www.antri.hu weboldalunk. Egyébként ezen az oldalon cikkek közül is válogathat, megtudhatja, hogy mi történt mondjuk a múlt héten, milyen fontos sportesemények voltak, vagy milyen programok várják. Érdemes rákeresni tehát weboldalunkra. És egy új hónapot kezdtünk, augusztus pedig a legtöbb országban a pihenésről, a fesztiválokról és a szabadtéri programokról szól, valamint ez a nyári idő úgy előhozza belőlünk azt is, hogy az ételeinket szeretjük elkészíteni kint, mondjuk egy grillezés keretében. Úgyhogy ehhez hozok egy alternatívát, egy jó kis mini kolbász receptet, amit pikpak össze tud dobni otthon, akár még a mai ebéd összetevőjeként is. Úgyhogy maradjon itt a 105.1-en, hírszerkesztőnk hozza a 9 órás információkat, én pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában, valamint szuper jó kis receptekkel várom vissza a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Kezdődik a parlagfű szezon, drágult a budapesti taxizás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A kormány támogatásával létrehozták az Országos Vállalkozói Munkacsoporthálózat és Kamarai Workshop projektet. A programban a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe, például fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást és ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost. A cél, hogy segítsék a kis- és középvállalkozásokat megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A járat zöggenőmentes hozzáférést biztosít Dubájhoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Augusztus 1-e van és 9 óra múlt néhány perccel. Szép jó reggelt a stúdióban Gulyás Anita, töltsük együtt ezt az órát is itt az FM 105.1-en a Rádió Antrit konyhájába invitálnám meg. Hozok egy-két ötletet, amivel talán megmentem a hétvégét, mert mindig nagy fejtörés kitalálni, hogy mit készítsünk, de hozom a segítséget, úgyhogy maradjon itt a 105.1-en, vagy kattintson weboldalunkra a www.antrit.hu.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

kedvence, és a tegnap slágerei után pedig egy recepttel érkeztem. Mini kolbász, amelyhez török cukkini salátát tálalhatunk. Hogyha felkeltettem az érdeklődését, maradjon, mert hogy mondom a részleteket. 2 darab cukkinire van szükségünk a cukkini salátához, 2 evőkanál olívaolajra, sóra, borsra, 250 g görög joghurtra, 2 gereszt fokhagymára, 1/2 csokor kaporra, és 1 teáskanál szumákra, amely egy népszerű fűszer, cserjék szárított bogyóiból készítik. Ez egy savanykás, gyümölcsös ízt kölcsönöz az ételnek, fanyar, frissítő és egyben citrusos, egyébként a citromhoz hasonló, de attól egy kicsit lágyabb, úgyhogy ha nincs otthon, akkor helyettesítse ezt citromlével. A tálaláshoz pedig majd kell egy csokor kapor és 1/2 darab citrom. A cukkiniket fel kell vágni 1/2 cm vastag karikákra, majd az olívaolajon egy serpenyőben nagy lángon gyorsan meg kell pirítani, miközben megsózzuk. Amikor aztán a cukkini karikák már megpirultak, de még nem pultak meg teljesen, akkor már félre is tesszük, és hagyjuk teljesen kihűlni. A joghurtot pedig összekeverjük közben a reszelt fokhagymával, az aprított kaporral és a szumákkal, majd pedig, vagy hogyha ez nincs, akkor a citromlével, majd pedig sóval és borssal ízesítjük. Aztán a kihűlt cukkinit ebbe a joghurtos öntetbe forgatjuk bele, és legalább egy 30 percre berakjuk a hűtőbe, hogy összeérjenek az ízek. Tálaláskor pedig megszórjuk a friss kaporral és a citromgerezdekkel díszítjük. Na de hát azért ez a cukkini salátához jó, hogyha van valami húsos étel is. Lehet, hogy még a vegetáriánusoknak is kevés lenne ez a cukkini saláta, nekik lehet tofut tálalni hozzá. Na de a húsimádoknak itt van a mini kolbász. Ez kell 50 dekagram darált sertéshús, 4 ág friss kakukkfű, 2 ág friss rozmarink, 1 táskanál szárított oregano, 1/2 táskanál fűszerpaprika, 1 evőkanál olívaolaj, só és bors az ízesítéshez. De hogyha lemaradt volna a felsoroltakról, akkor egyébként a Facebook oldalunkon megtalálja a pontos leírást. Úgyhogy amíg én elmondom, hogy hogy is készül el ez a mini kolbászka, addig akár rá is kereshet. A húshoz hozzá kell adni a felaprított fokhagymát, rozmaringot, kakukkfűet, piros paprikát, sózni, borsozni, és jó alaposan összegyúrni. Egy kicsit jó, hogyha ezt is hagyjuk állni, aztán a húsból kis kolbászkákat formázunk, és forró olívaolajos serpenyőben, vagy éppen a grillen, közepes lángon minden oldalát aranybarnára sütjük. És már tálalhatjuk is az előbb említett török cukkini salátával. Jó étvágyat kívánok, hogyha önnek valami sokkal jobb ötlete támadt a mai ebéd kapcsán, ne tartsa magába, Facebook Messengerünkön ossza meg velem. Addig is pörögnek a ma kedvenceim és a tegnap slágereim. Rádió, Rádió Andrét!

0: kedvencei és a tegnap slágerei az első reggeli kávéhoz, vagy hogyha ön is korán kelő, akkor gyanítom, hogy ezen is túl van már, de talán a mai napban még belefér egy kis dinnyézés is, a nyár egyik kedvenc gyümölcse, és azért is érdemes enni, mert hogy kiválóan hidratál, sok vitamint tartalmaz, és védi az egészséget is. Körülbelül 90-92% a víz ennek a gyümölcsnek, így nyáron segít pótolni az elvesztett folyadékot, és jól el is teríti a gyomrot egyébként. Erős antioxidáns, ugyanis likopint tartalmaz, ami védi a sejteket, és jó hatással van a szívre is, de vitaminforrás is, mert hogy C-vitamint és A-vitamint is ad a szervezetnek, amik pedig támogatják az immunrendszerünket. Sokan azért fogyasztják előszeretettel a dinnyét, mert kevés benne a kalória, és segíti a szervezetet a tisztulásban. Egy egészséges felnőtt számára is van azért ideális mennyiség, amit el lehet fogyasztani belőle. Ez körülbelül napi 150-300 grammot jelent, ez olyan 1-2 kisebb szelettet jelent a dinnyéből. A mértéket pedig érdemes tartani, ugyanis a benne lévő gyümölcs cukor gyorsan felszívódik, ami pedig hirtelen megemelheti a vércukorszintünket. A túl nagy mennyiségű víz és rost pedig puffadást vagy akár hasmenést is okozhat. Hát igen, a dinnyének is lehetnek negatív hatásai. Esti fogyasztása pedig hát megzavarhatja az álmunkat, úgyhogy csak óvatosan vele, de ha már a nyárban vagyunk és a nyárnak az utolsó hónapjában, akkor szerintem még használjuk ki és fogyasszunk minél többet a dinnyéből. Én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit akár egy reggeli dinnyézéshez is. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: 0623-as telefonszámon.
1: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Hey Hú gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
2: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1. Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: feszei és a tegnap slágerei.
1: Ez az Andrit reggel.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok

A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig egy másik idény gyümölcsel folytatjuk, amelyből egy joghurt tortát fogunk készíteni. A barack lesz a társa ennek a joghurt tortának. Hát érdemes a barack szezonban azért mindenféle formában elkészíteni ezt a gyümölcsöt, most pedig akkor történjen ez így egy joghurt tortával. A piskotához kell 2 darab tojás, 75 g cukor, 1 evőkanál étolaj, 2 evőkanál víz, 3 evőkanál teljes kiörlésű liszt és egy kis csipet só. Egyébként nem kell jegyzetelni, a Facebook oldalunkon megtalálja ebben az órában elhangzó recepteket. A barack ragúhoz, mert hogy ez kerül majd a joghurt tortára, kell 3 darab őszi barack, 2 evőkanál cukor, 1 evőkanál frissen facsart citromré. A joghurtos krémhez pedig 3 darab tojás, 80 g cukor, fél darab citrom reszelt héja, 2 evőkanál étkezési keményítő és 500 g zsíros görög joghurt. A tetejére pedig még némi pirított pisztácia. A joghurt torta piskótájához a tojást ki kell habosítani a cukorral, majd ehhez kell hozzáadni az olajat és a vizet, ezután pedig belekeverhetjük a lisztet és a sót is, majd egy sütőpapírral bélelt formába öntjük, és 180 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt készre sütjük, de tűpróbával azért ellenőrizzük, hogy biztos jó már a piskótánk. A barack ragúhoz időközben a kis kockára vágott barackot a többi hozzávalóval együtt addig főzzük, amíg meg nem puhul, majd pedig leturmixoljuk, és hagyjuk ezt az egészet kihűlni. A joghurtos krémhez a tojásukat ki kell habosítani a cukorral, majd ehhez hozzáadni a többi hozzávalót, és 3 evőkanállal a barack ragúból és a megsült tészta tetejére önteni ezt az egészet. Aztán visszarakjuk a sütőbe még egy 70 percre, úgy, hogy egy kisebb edényben pedig vizet öntünk, és ezt a sütő aljába tesszük, hogyha megsült, akkor hagyjuk kihűlni, és a barack ragúval, illetve az apróra vágott pisztáciával megszórva tálaljuk majd. Szerintem egy igazán mutatós és ízletes joghurt tortáról van szó, amely egyébként nem igényel szerintem több órás vacakolást a konyhába, azért a piskóta is egész hamar megsül. Hát, hogy a joghurtos krémmel is sütni kell még egy 70 percet, ez azért fel tudja melegíteni a lakást, de hogyha az ember időben kell, és még a család ébredése előtt elkészíti, ne adj Isten, akkor van idő még arra is, hogy a lakás átszellőzön. Én a pörgetem hozzá ma kedvenceit és a tegnap slágereit, bármit is tegyen a konyhában, ha pedig már a munkahelyén robotol, akkor ehhez mindenféleképpen kitartást kívánok. A hétvége még hosszú, hiszen csak a szombat reggelünkben járunk, viszont a ma kedvenceim és a tegnap slágereim már itt is vannak.

0: közösen töltött reggelünk lassacskán a végéhez ér, hiszen hírszerkesztünk már a 10 órás információkat hozza, így augusztus 1-én szombaton a boglárkákról ne feledkezzen meg, hogyha az ismeretségi körében van e nevet viselő hölgy, mindenféleképpen köszöntse fel. A továbbiakban is maradnak a ma kedvencei és a tegnap slágereit az FM 105.1-en, de weboldalunkon is velünk tarthat ez a www.antrit.hu, és a Facebook oldalunkról se feledkezzen meg, ott megtalálja az ebben az órában elhangzott recepteket, illetve a mai délután folyamán azt is megtudhatja az oldalról, hogy kik lesznek a holnapi magazin műsorunk vendégei, amely vasárnap 8 órától startol, én pedig holnap reggel 6-tól várom itt a Rádió Antriton. További szép hétvégét, szép szombatot, töltse tartalmasan, Gulyás Anita vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Veszélybe került a hazai dínyetermelés, könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagy. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszközhitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszközhitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. Könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzésének segítségével nyomon követhetik a várható pollenterhelést és felkészülhetnek a tünetekre. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfű Pollenriasztási Rendszerben érhetők el, idén az előrejelzés már Ausztriát is tartalmazza. Senki se sétálgasson az Apadó-Duna szabaddá vált medrében. A fővárosi vízművek a rekord alacsony vízállás miatt közleményt adott ki a Duna szabaddá vált meder szakaszairól. A szolgáltató szerint ezek a területek ivóvízbázis védelmi övezetek, ahova a belépést jogszabály tiltja. A fővárosi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy a szabaddá vált folyómedret ne tekintsék szabadidős célpontnak. Megszűnhet az egységes vízfelület a Velencei tavon, a vízszint 20 cm környékére csökkenhet. A környezetért felelős tárca a Telex érdeklődésére arról tájékoztatott, az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek alakulhatnak majd ki a Velencei tó helyén. A Fidesz szavazók fele nem hisz Orbán Viktornak egy felmérés szerint. Az European Piac kutató a HVG-nek készített reprezentatív kutatást, amelyben egyebek mellett arról kérdezték az embereket, hogyan értékelik az idei tusványosi fellépést, mennyire hisznek Orbán legújabb prognózisában a Fidesz és a Tisza jövőjét illetően. A felmérés szerint még áprilisban a Fideszre szavazóknak is csak 30%-a tartja nagyon fontosnak, hogy miről beszél Orbán Viktor. Ugyanakkor még az áprilisi Fidesz szavazóknak is kevesebb, mint fele bízik abban, hogy igaza lesz az előző miniszterelnöknek. Augusztus 19-ig meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi program sorozatát Budapesten a nagy érdeklődés miatt. A Kertmozi augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget, a vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Billéstedt haláli túrája, a Négyesküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, a Madagaszkár és a Ponyvaregé.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Thank you.
6: Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Már megint egy hétfő kedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Hungary, FM 105.1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: 23-as telefonszámon.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Változik a családtámogatások utalási rendje nyáron. Lebontják az illegális tégeket a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje nyáron. A júliussal járó családi pótlék Gyes és Gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutási idővel kell számolni. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Jelentősen csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon 6 év alatt az MBH Bank legfrissebb ágazati elemzése szerint. Tavaly év végén 42.000-nél is kevesebb vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019-es több mint 51.000 egységhez viszonyítva. A járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi vendéglátóhelyeket érintette. Indul az illegális tégek és tóparti ingatlanok bontása a Balatonnál, írja a Hír Balaton. A Keszthelyi Öböltől indulva több tóparti önkormányzat is hivatalos felszólítást kapott közösségi tégek kijelölésére. Ábrahámhegyen például a 2,2 km-es partszakaszon található 105 illegális bejáróból a hatóság mindössze 10-12 közösségi tég kialakítását engedélyezi, a többit pedig meg kell szüntetni. Az akció ráadásul nem csak a stégeket érintheti, több településen engedély nélküli tóparti ingatlanok és horgásztanyák bontása is napirendre kerülhet. Továbbra is érvényes a harmadfokú hőségriasztás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja. A napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten megfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni.
6: Rádió Andrit időjárás.
7: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rádió Andrit FM 105.1.
8: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
6: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. A Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihó gyümölcslevek csupán 339. 3-1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Szükségessé válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, újra megszervezik az 1 millió lépést, hétvégén is marad a forróság. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, olvasható az MVM Paksi Atomerőmű ZRT Facebook oldalán. A Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, közel 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. Bár a mostani rendkívül alacsony vízállás és vízhozam mellett a vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így a feladatukat ellátni nem tudja. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél is alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt. Természetesen az atomerőmű a rendkívüli helyzetekre, így az ilyen kis valószínűséggel bekövetkező helyzetekre is felkészült. Kidolgozott eljárásrendjeik vannak a Duna úgynevezett alacsony vizes helyzetének kezelésére. Az alacsony vizes állapotok 4 fokozatra vannak felosztva, a Duna Paksi atomerőmű vízkivételi művénél az úgynevezett hidegvizes csatorna öblözetében mért szintjei alapján jelenleg a 3. fokozatban vagyunk. Az előrejelzések alapján reális esélye van a 4. fokozat bekövetkezésének, ekkor az atomerőmű minden blokkját le kell állítani, onnantól kezdve megszűnik az energiatermelés, a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. A szakemberek felkészültek arra is, hogy ha a Duna további extrém szintcsökkentés szenvedne el, erre az esetre rendelkezésre állnak az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített pajtás szivattyúk, amelyek biztosítják, hogy az atomerőmű álló blokkjainak lehűtve tartásához szükséges vízmennyiség mindenkor rendelkezésre álljon. Dr. Habricsak Nikoletta rendőrezredes, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya több évtizedes hivatásos szolgálat után saját kérésére nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezi augusztus 1-i hatállyal Taukárné dr. Puszta Erika rendőrezredest, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány helyettesét, akit kimagasló szolgálati tevékenysége, áldozatos szakmai munkája elismeréseként 60. születésnapja, valamint nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonul elvonulás alkalmában jutalomban is részesítettek. Dr. Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság vezetője, augusztus 1-i hatállyal a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság gazdasági igazgatósának vezetésével Szücsi Faragó Julianna rendőr alezredest, a főkapitányság korábbi hivatal vezetőjét bízta meg. Ezredes asszony búcsúztatására és az új gazdasági helyettes beiktatására július 29-én ünnepélyes keretek között került sor Szekszárdon, a Vármegyeházán, ahol Kovács István rendőr vezérőrnagy köszöntette az ünnepelteket és adta át az elismeréseket. Csak nem 3 órányi keresés után találták meg szerda délután a Páriból eltűnt nőt. Egy kétségbeesett nő hívta a rendőrséget szerda délután többször, mert Páriból Gyulajra indult az erdőn keresztül, de eltévedt. A rendőrök próbálták visszahívni, hogy segítsenek kijutni az erdőből, illetve megállapítsák telefonja helyzetét. A fiatal nő azonban nagyon riadt volt, így érdemben nem tudtak vele kommunikálni. A rendőrök azonnal megkezdték a csak nem 6000 hektárnyi terep feltérképezését és a nő felkutatását. Már az első napon számos segítő is csatlakozott hozzájuk. A polgárőrök drónokkal, hőkamerákkal és önkénteseikkel vettek részt a keresésben, a szekszárdi kutatómentők kutyáikkal, hőkameráikkal és drónjaikkal éjszaka is folyamatosan keresték a bajba jutottat. A területet jól ismerő erdészek és civilek is hasznos tanácsokkal és részvétellel segítették az egyenruhások munkáját. Csütörtökön a magyar rendőrség helikopterével is órákon át pásztázták a területet. Teltek az órák, a nyári hőségben is az egyre reménytelenebb tűnő keresés végül csütörtökön este 7:30 körül fordulatot vett. A rendőrség Facebook oldalán megjelent felhívás alapján egy gyulai asszony felismerte a településen bolyongó nőt, és azonnal értesítette a rendőröket. Ők rögtön hívták a mentősöket, akik a kimerült nőt további ellátásra kórházba szállították. 40 éve Szekszárdon fejeződött be az 1 millió lépés Magyarországon című film Rockenbauer Pál rendezésében. Ennek tiszteletére szervezik meg újra a távot, amelyről Borsi Zsolt, az 1 milliómadik lépés egyesület elnöke beszél.
9: Minden olyan embert várunk, aki természetszerető, szeretként lenni a természetbe. Valamilyen szinten tud azonosulni Rockenbauer Pál szellemiségével. 1986. október 11-én fejeződött be az és 1 millió lépés Magyarországon Rockenbauer Pál rendezésével. Tehát ez a film Szekszárdon fejeződött be, ennek tiszteletére, hogy 40 éve fejeződött be a film, ezért újra meghirdetjük, mert már kétszer meghirdettük ezt a távot, Írótkő Szekszárd távolságot. Nem azt az útvonalat járjuk be, mint a paliék, mert ők lementek a határig, a horvát határig, hanem a körülbelül a kék túrát követjük. Az olyan 540 kilométer, ez hát egy olyan 26-27 nap lesz egyfolytában való menetelés. Vasárnaponként pihenő, családi nap és vetítés. A filmkészítők is megtisztelnek minket. Ők már jóval 72-75 pluszosok, de jönni fognak. Elég sokan jelentkeztek már. Az idén abban szeretnénk változtatni, hogy szeretnék látni egy kis összefogást egyesületenként. Tehát, hogy egyesületek adják egymásnak a stafétát, és, ami nagyon fontos, saját területiket bemutatni, mi maradt a régiből, illetve, ami nagyon fontos, hogy az új értékeket bemutatni, ami számukra fontos, és esetleg a turistákat érdekelheti. Ezt filmre vesszük, és majd valamilyen film formájában ezt le is adjuk.
8: Egy gólos hátrányból várta a Paksi FC a Panathinaikosz elleni visszavágót a Konferencia Liga selejtezőjének második körében. Az atomvárosiak nem meghajolni utaztak el Aténba, ezt jól jelezte az is, hogy kétszer is vezetést szereztek a találkozón az esélyesebb rivális ellen, és egészen a 85. percig állták is a sarat, amikor viszont megtörtek. Így bár kétszer vezetett a Paks végül, 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz otthonában a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második körös visszavágóján, így a görög csapat jutott a következő körbe 4-3-as összesítéssel. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomolyfelhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli eszél. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Szekszárdon szombaton hajnalban 20, napközben 38 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
10: Jó hétvégét kívánok a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Dél is elmúlt már, ez itt a Rádió Andrét. A stúdióban Karakas Balázs, rengeteg hasznos információval és érdekességgel ma is, úgyhogy érdemes velem tartani.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen.

Ez a Rádió Antrit, jó étvágyat kívánok a szombati ebédhez, hogyha éppen most fogyasztják. Hát meleg van, ezt azt hiszem, hogy érezhetjük. Tolna megyére 3-as fokú piros figyelmeztetést adtak ki a magas középhőmérséklet miatt, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat, úgyhogy ez egy nem egyszerű helyzet. Kitartást mindenkinek a kánikulában. Hozom azokat a zenéket, amelyek megfelelő hűsítő szellőt garantálnak itt az Antriton.

0: Ez itt bizony a Rádió Antritta a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Képzeljék el, júniusban több mint 3300 fővel csökkent Magyarország népessége a természetes fogyás miatt. Ebben a hónapban kicsit több mint 5700 gyermek született és 9100-nál több ember halt meg. A születések és a halálozások száma csökkent, a házasság kötéseké viszont nőtt az egy évvel korábbival a KSH adatai szerint. A folytatásban pedig jönnek a jó zenék, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, például ez a dal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel.

0: telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
2: Hello, Karakas Balázs vagyok, a Rádió Antrit szól a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg rengeteg izgalmas információval, feltétlenül érdemes velünk maradni.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak. Csodaszép hétvégét kívánok. Lazítsunk, pihenjünk így a szombati ebédidőben, és közben gondoljunk úgy arra a kánikulára, ami most odakint tombol, hogy van akinek rosszabb. Az észak-indiai Bandában például 2026-ban már májusban volt olyan nap, hogy 48,2 fokot mértek. A szélsőséges hőség pedig ott az embereket és az állatokat is durván megviselte. A lakosok beszámolói szerint volt olyan hőhullám, aminek idején madarak potyogtak az égből. Szóval nem csak nekünk rossz, másoknak is. Kitartást a kánikulában, és hát persze azért, hogyha a medence partján sikerül azt eltölteni, akkor nem is lehet olyan rossz. Egy óra akkor híreket mondunk, aztán pedig a ma kedvencei meg a tegnap slágerei közül ez a dal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heyhoo gyümölcslevek csupán 339, 3-1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Korlátozzák a nagyfogyasztókat, home office-t rendelnek el az államigazgatásban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Energiaválság, új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, a vállalások teljesülését pedig folyamatosan ellenőrzik, jelentette be a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter azt mondta, az önkéntes korlátozás további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendő. Ezért a rendelet alapján a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelezheti a fogyasztás csökkentése a nagyfogyasztókat, és ideiglenesen le is kapcsolhatják a hálózatról a meghatározott szereplőket. A lakosság a korlátozási lánc legvégén van a miniszterelnök szerint. A paksi atomerőművet már a hétvégén leállíthatják. Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban elrendelik a vasúti teherforgalom leállítását, erről is beszélt a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter szerint ezzel a lépéssel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét és további tartalékot szabadítanak fel. Emellett a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolja. A vízügyi szerveket felkérték, hogy ahol indokolt, haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást, emellett locsolási tilalmat rendeltek el a sportpályákra, és a medencéket sem szabad feltölteni. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Egy óra után is velünk vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Csodás hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, és hozom a legjobbakat egy forró nyári délutánra itt az Andritton.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Jó hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Ma még hűvös van ám, csak mondom, 38 fokot ígérnek már a meteorológusok, holnap lesz az még 40 is Szekszárdon, úgyhogy érdemes lehet valami jó strandparti helyet keresni. Egyébként ma a Balaton 24 fokos, a Tiszató már 26, a Fertőtó a legmelegebb a maga 27 fokos vizével. Hát ez már majd, hogy nem wellness fürdővíz.

0: Ez itt bizony a Rádió Antritta, ma kedvencei, és természetesen a tegnap slágerei szólnak nálunk. Én szép hétvégét kívánok, jó lazítást, jó pihenést, bízom benne, hogy azért így a kánikulában meg lesz ez is mindenkinél. És hát a nyári időszak az leginkább, a legtöbb esetben az arról szól, hogy utazunk, jövünk, megyünk jobb esetben. Sokszor kerestük már életünk folyamán azokat a helyeket, ahová mindenki megy, de ez az új generációnál már másképp van. A közösségi médiában felkapott turista paradicsomok helyett a kevésbé zsúfolt úti célokat, kisebb településeket keresik a Z-generációs utazók. A felmérésben résztvevő válaszadók csaknem 70%-a új helyekre szeretne eljutni, a 80%-uk pedig leginkább a kisebb városokat és a vidéki térségeket keresi. Hát ezt meg tudom érteni. Mint ahogy azt is, hogy szeretünk jó zenéket hallgatni, hamarosan ez a dal érkezik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap. Legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Csodás hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, pörögnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Hello, én Karakas Balázs vagyok, izgalmasságok, érdekességek, mindezek közben pedig szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Hangerőt rá!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antritt!

Kettő óra előtt járunk a Rádió Antriccol. Itt vannak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, amiért természetesen nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy együtt hallgathatjuk ezeket a zenéket. Meleg lesz ma, hiszen akár 40 fokot is lehet majd mérni Szekszárdon, szóval kitartást kívánok mindenkinek, aki nagyon-nagyon nehezen viseli ezt az egészet. Ki is adták a piros figyelmeztetést a hőség miatt, ami azt jelenti, hogy városunkban is meghaladhatja a 29 fokot az átlag hőmérséklet. Ami azért nem gyenge, vagyis hát a napi középhőmérséklet, az nem gyenge. Úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek sikerül ezt azért úgy, ahogy strandon tölteni, hűsülve, én pedig hozhatom a jó zenéket, 2 óra után ezzel folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: távon számon.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Korlátozzák a nagyfogyasztókat, home office-t rendelnek el az állami közgatásban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Energiaválság, új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, a vállalások teljesülését pedig folyamatosan ellenőrzik, jelentette be a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter azt mondta, az önkéntes korlátozás további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendő. Ezért a rendelet alapján a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelezheti a fogyasztás csökkentése a nagyfogyasztókat, és ideiglenesen le is kapcsolhatják a hálózatról a meghatározott szerepet. A lakosság a korlátozási lánc legvégén van a miniszterelnök szerint. A paksi atomerőművet már a hétvégén leállíthatják. Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban elrendelik a vasúti teherforgalom leállítását, erről is beszélt a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter szerint ezzel a lépéssel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét és további tartalékot szabadítanak fel. Emellett a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolja. A vízügyi szerveket felkérték, hogy ahol indokolt, haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást, emellett locsolási tilalmat rendeltek el a sportpályákra, és a medencéket sem szabad feltölteni. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
3: Rádió Andrit időjárás.
4: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrit, FM 101.
6: Elmúlt már 2 óra, köszönöm, hogy együtt rádiózunk. A Rádió Andrit egész hétvégén, egy ilyen forró hétvégén is ott van önökkel, és hozom a jó zenéket a szombati kajakomba mellé is. Én Karakas Balázs vagyok.
5: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

csodás hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Hát remélem, hogy azért nagyon sokan túl vagyunk már az ebéden, és akkor ilyenkor eljöhet egy kis könnyed kajakóma időszaka, ami pláne beüt ezzel a 38 fokos kánikulával, ami odakint tombol. Holnap már akár 40 is lehet ebből is, ahogy elnézem az előrejelzést, az egész hét ilyen lesz, úgyhogy hát nem semmi időszakra készülhetünk, az már egyszer fix.

Jó hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, mi játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Képzeljék el, leállítja a jégerrendszer működését az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium azokban a megyékben, ahol a gazdák többsége a szüneteltetésre szavazott. A tárca közlése szerint a döntést a gazdák véleményére, nem pedig feltételezésekre vagy politikai megfontolásokra alapozták. Tolnában is leállítják a rendszert az antrit.hu szerint, mivel a gazdák több mint 61%-a nem támogatta a dolog üzemeltetését. Erről részletesebben olvashatnak rádiunk weboldalán. Mi pedig a folytatásban is hozzuk a jó zenéket, ezt a dalt például hamarosan.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Hozom a jó zenéket a folytatásban. Hello a stúdióban, Karakas Balázs. Izgalmasságok, érdekességek természetesen, amíg ejtőzünk egy ilyen forró augusztusi délutánon.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrix.

0: Ez a Rádió Antritt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, megnézzük a legizgalmasabb program lehetőségeket is. Jön majd a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklór Fesztivál Bonyhádon, augusztus 7-e és 9-e között. A háromnapos fesztivál a bukovinai székely kultúra és a közép-európai néphagyományok nagyszabású találkozója. Magyarországi, erdélyi, vajdasági, romániai, lengyel és ukrajnai együttesek érkeznek Bonyhádra, hogy néptánccal, népzenével, viseletekkel mutassák be a közösségei örökségét. Mindez hát a jövő hét hétvégén. Aztán Bencsik János Divina komédia sorozata augusztus 8-án 11 órától lesz megnézhető majd a Szexárdon a Művészetek házában. Jó szórakozást kívánok hozzá! Mindjárt mondjuk a friss híreket, utána pedig ezzel a dallal folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szexárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Teljesen megújul az energiapark, világritkaság a Baka Múzeumban. 40 fok felett lehet vasárnap. Jó napot kívánok, Jannár Gyuri vagyok. 2026. augusztus 1-én szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 4 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez riasztották a vármegye tűzoltókat. Kigyulladt egy bálázógép és annak környezete csütörtök éjjel Nagydorogon, a 6232-es számú út 12. kilométerénél. A tűzesethez a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltók vonultak, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. 500 négyzetméteren égett a tarló csütörtök délután Mágocs külterületén. A tűzesethez a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozást egy helyszíni erőgép is segítette. Felújítási munkálatok közben kigyulladt egy bejárati ajtótokja csütörtök este Göllén, egy Petőfi utcai lakó ingatlanban. Az eseményhez a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az érintett területet kéziszerszámokkal megbontották, majd egy vízsugárral visszahűtötték az izzó részeket. Bátaszéken már a postaládákba került a Cikádor magazin, olvasható Bátaszék Facebook oldalán. A magazinban egy beszélgetést olvashatnak dr. Somoszi Szabolcs alpolgármesterrel, aki a cikkben Bátaszék jelenlegi helyzetéről, a város zavartalan működéséről beszél, illetve a város jegyzője tájékoztatást ad a közelgő időközi választások legfontosabb tudnivalóiról is. Dr. Bozsolik Róbert főispáni kinevezését követően új helyzet alakult ki Bátaszék életében, a város irányítását az átmeneti időszakban alpolgármesterként dr. Somosi Szabolcs látja el, miközben a helyi választási bizottság 2026. szeptember 20-ára tűzte ki az időközi polgármester választást. Az alpolgármester elmondta, a hivatalos átadás átvétel a Tolna vármegyei kormányhivatalban a jegyző jelenlétében megtörtént, emellett közjegyző előtt is megtette a szükséges nyilatkozatokat, és valamennyi hivatalos felületen ő került feltüntetésre rendelkezésre jogosult személyként. A napi rutinja úgy alakult ki, hogy reggel, illetve délelőtt 2-3 órát, délután pedig további 1-1,5 órát tölt a hivatalban. Az irodavezetőkkel és a jegyzővel átbeszélik a napi ügyeket, valamint a járási és megyei szintű különböző egyeztetéseken is ő képviseli Bátaszéket. A jegyző az időközi választáson elmondta, hogy a polgármester jelölt állításához 153 érvényes ajánlás szükséges, az ajánlóévek pedig legkorábban augusztus 1-jétől igényelhetők a helyi választási irodánál. A jelölteket legkésőbb augusztus 17-én 16 óráig lehet bejelenteni, ezt követően pedig a helyi választási bizottság dönt nyilvántartásba vételükről. A hivatalosan nyilvántartásba vett jelöltek a www.választás.hu oldalon lesznek megtekinthetők. A Nemzeti Választási Iroda valamennyi bátaszéki választópolgár részére július 31-ig megküldte az értesítőt a szavazás legfontosabb tudnivalóiról. Szekszárdon az Energia Parkban zajló és a közeljövőben tervezett munkálatokról Máté Péter alpolgármestert hallja.
11: Az energiaparknak a fejlesztése versenyképes járásprogramból az folyamatos. Amikor elkezdődött a Kressz Parkkal kezdtük el a felújítást, vagyis a vállalkozó, aki elnyerte a munkát, ő így kezdte el. A festést azt most látjuk, hogy megvan a focipályának a festése, majd a focipályának lesz még egy festése, itt látszanak a vonalak, hogyha megmutatjuk, hogy még egy festés lesz, az zöld színű lesz, és lesz egy következő a kosárpályának a festés, ez pedig sárga. A közepén lesz egy kék kör, egy kékre festett kör, így egész szép lesz a pálya és áttekinthető. Utána készül el a kerítés. A kerítés az elválasztja a Kressz Parkot a focipályától. A kerítés magas lesz a focipálya mögött, ugyanúgy, mint amit ott látunk a másik oldalon, magas oszlopok vannak, ahogy régen is volt. És a Kressz Park egy alacsony kerítéssel, mint ami ott oldalt a mentőállomás előtt van, egy olyan méretű kerítés, egy parapet magasságú kerítéssel lesz elválasztva. Ettől kezdve ez a rész így befejeződik, iskola kezdése elkészül. A többi rész, amit az előbb megmutattam a térképen, a többi rész is folyamatos, iskola kezdésre minden elkészül, kivéve a WC-t. A WC mosdó az hosszabb időt vesz igénybe, annak egy betonalapot kell készíteni, betonozni kell, annak van egy kötési ideje, de év végére befejeződik az is. Tehát ebben az évben az egész fejlesztés befejeződik, ami ugye akkor áll ezekből a játszóeszközökből, egy új kötélpálya lesz, mert jelenleg az most már elhasználódott, szerintem 20, több mint 20 éves, és igaziból már veszélyes is, tehát rossz helyet lesz egy új kötélpálya, kicsit más helyen, annak nem kell domb, dobbantóról lehet indulni, ez úgymond kulturáltabb, tehát tiszta lesz mindig a dobbantó, nem kell ott az esetleg porba, sárba menni a gyerekeknek. Van a következő hexagon mászóka, a kombinált játszóvár, abban lesz csúszda, mászóka a gyerekeknek ütésvédő felülettel, annak látjuk már a helyét kiásták, tehát ott egy ütésvédő felület készül azért, történt ez. A másik oldalon egy csőcsúszda, a meglevő csúszda mellett a dombról induló csőcsúszda, ami hát abszolút érdekes, mert zárt csőbe fog lecsúszni, és készül a körforgó, ami nagyon népszerű játék.
10: Világritkasággal gyarapodott Szekszárdon a Baka Múzeum. A részletekről Tálosi Zoltánt, a múzeum tulajdonosát kérdeztük.
12: Több alkalommal is volt, hogy Ausztriában, Németországban is lomtalanítanak, építkezési vállalkozók dolgoznak, és tudják, hogy milyen tárgyakat gyűjtünk, és vagy felkínálják eladásra, vagy egyszerűen behozzák. És most a legutóbbi tárgyunk egy Németországban ilyen bontáskor előkerült egy katonai szalagos magnetofon. Sajnos az idők folyamán egy picit hiányosá vált néhány ilyen kisebb orsó, vagy szalagvezető, illetve a maga a háznak a fedele elveszett, de így is csodaszép állapotban eredeti festéssel, és ebből igazából néhány száz darab készült a német hadsereg, akár az ellenséges rádióforgalmazást, vagy a saját rádióforgalmazást rögzítette szalagon. Ez a szalagos magnóknak tényleg az őse. Az AEG nevezetű, a még ma is létező német híradást technikai cég fejlesztette ki. Néhány száz darab, ezeresnél biztosan nem nagyobb tétel készült. Ez egy rendszer, egy felvevő magnóval, meg nem tudom milyen apró technikai eszközzel együtt alkotna egy ilyen komplex egységet. Sajnos azok nem kerültek elő, de mondom, ez így önmagában egy csodás, ritkaságnak számító eszköz. A hivatalos nyitvatartási időnk az minden szombaton 9-től 12 óráig van. Természetesen, hogyha valaki 3-12-kor esik be, nincs olyan, hogy elküldünk látogatókat, hiszen azért ez nekünk fontos, hogy minél többen megismerkedjenek a gyűjteménnyel. A Szekszárdon a vár közben a Vármegyháza külső oldalán vagyunk, ott azon a most már nem termésköves, hanem macskaköves feljárónál, ami nagyon fontos, maga a kiállítás megtekintése ingyenes. Tehát bárki, bárhányszor jön, ha 52-szer tér be egy évbe, akkor ugyanúgy ingyenes a látogatóknak a belépés.
10: Vasárnap marad a napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként átmenetileg feltámadhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Szekszárdon és a vételkörzetben hajnalban már 20, napközben pedig 40 fok fölött alakulnak a maximumok. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
10: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt már 3 óra is, lazítsunk együtt szombat délután a Rádió Antrittal. Hello, én Karakas Balázs vagyok, és hozom a hasznos információkat, meg a jó dalokat megállás nélkül csak az Antritton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Ez itt a Rádió Antrit, a ma kedvencei, meg persze a tegnap slágerei szólnak nálunk. Köszi, hogy együtt rádiózhatunk. Kitartást mindenkinek, aki nehezen viseli ezt a meleget. Ugye Tolna megyére is ki van adva a piros figyelmeztetés a magas középhőmérséklet miatt, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. Szóval izzasztó napok elé nézünk, nem csak egy izzasztó nap, napok, mert hogy a jövő hét gyakorlatilag teljes egészen 40 fokokkal fog eltelni Szekszárdon.

A Rádió Antrit szól, nálunk a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek. Köszi, hogy együtt rádiózhatunk és lazíthatunk. Hát eléggé kevés a felfrissülés esélye a következő 10 napban. Erről írt az Időkép. Készítettek egy ilyen következő 10 nap lehetőségeit rangsoroló kis ábrát, és hát abban az látszódik, hogy az ország észak-észak-nyugatai tájain azért nő az esélye a hőségmentesebb napoknak. De hát itt nálunk a déli ország részben ez nem túlságosan lehetséges, legalábbis egyelőre íz látszik. 10 nap után jöhet leghamarabb majd igazi felfrissülés, és egyébként még most is ezt mutatják, hogy ez nem valószínű, hogy most fog megtörténni. Kitartást mindenkinek, aki nehezen viseli a kárnyikulát, hozom a jó zenéket, és természetesen ezt a dalt majd hamarosan.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
7: Vissza a ma kedvenceihez, meg a tegnap slágereihez, az Antrittal. Halloween, Karakas Balázs vagyok. Izgalmasságok, érdekességek a folytatásban is, és persze ott vagyunk a hétvégén, bármerre is jár a család, ezekkel a zenékkel.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritt.

Ez itt bizony a Rádió Antrit, a kedvencei és a tegnap slágerei szólnak nálunk, na meg a legizgalmasabb programokról is beszámolunk. Augusztus 14-én és 15-én jön majd a Tarka Marha Fesztivál Bonyhádra. Ez a mezőgazdaság és a gasztronómia hagyományait kapcsolja össze szabadtéri szórakozással. Középpontjában a Völgységben kialakult piros tarka bonyhádi tájfajta áll, amely a helyi állattenyésztők több nemzedékének munkáját őrzi.

0: A Főzőcske, a Gasztroudvar és a Kirakodóvásár mellett gyermekprogramok és 4 nagy koncert is szerepel a kínálatban. Jó szórakozást kívánok hozzá Bonyhádon, a Tarka Marha Fesztivál augusztus 14-e és 15-ei program. Lesz szezonnyitó ringató a Babits Mihály Kulturális Központban augusztus 15-én délelőtt 10 órától. Ez a kisgyermekes családoknak kínál közös élőzenei élményt a Kulturális Központban. A Magyar Örökségdíjas ringató módszer Kodály útmutatását követve énekszóval, hangszerjátékokkal, mondókákkal és ölbeli játékokkal segíti a legkisebbek zenei nevelését. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is. Jönnek a hírek hamarosan, aztán pedig ezzel a dallal folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Megérkezett

0: telefonszámon.
1: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Csióóven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihó gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
2: Már megint egy hétfőked.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátás biztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfűszezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollenszemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollenszezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor, zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült, száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét, FM 105.1.
7: Elmúlt 4 óra, Meseszép szombat délutánt kívánok a stúdióban továbbra is, Karakas Balázs. Velünk a kánikula, velünk a nyári élmények és a jó zenék Szexárdon, csak az Andriton. Köszi, hogy együtt rádiózunk, én Karakas Balázs vagyok.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Ez a Rádió Antrét, jó hétvégét kívánok mindenkinek, és persze bízom benne, hogy leginkább jó pihenést. Meleg lesz ma, 38 fok a csúcson, holnap pedig már akár 40 fokot is lehet mérni nálunk Szekszárdon. A jelenlegi előrejelzés szerint pedig úszhatunk a kánikulában egészen a jövő hétvége második feléig. Még szombaton is 37, vasárnap már csak 34 fok, de milyen hihetetlen, hogy a 40 fok után már a 34-et is gyakorlatilag hűsítőszellőként fogjuk szerintem megélni.

0: Itt a Rádió Antrit, jó hétvégét kívánok! Képzeljék el, a Copernicus Emergency Management Service bárki számára elérhető interaktív térképen mutatja be a magyarországi erdő- és bozóttüzek naponta frissített kockázatát. A térkép szerint a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a veszély ezeknek a kialakulásának. Ne feledjék el, hogy az extrém szárazság és a hőség miatt országos a tűzgyújtási tilalom. Nálunk pedig a hangulat a tetőfokára hág ezek mellett, hiszen hamarosan ez oda érkezik hozzánk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét kívánok az Antrit zenéivel. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Izgalmasságok, érdekességek, mellette pedig a jó dalok megállás nélkül csak a 105.1-en Szekszárdon.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Ez a Rádió Antrit, játsszuk a ma kedvenceit és természetesen a tegnap slágereit. Sok esetben az augusztus a nyaralásról szól, de persze azért lesznek itt programok, például ugye a bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál a jövő hétvégén Bonyhádon, Bencsik János Divina komédia sorozatát is meg lehet majd nézni 8-án a Művészetek Házában, vagy egy picikét mehetünk tovább, hiszen jönnek majd a Szent István napok augusztus 20-án. A programsorozat Szekszárdon egyszerre ünnepli az államalapítást, az új kenyeret és a városi közösséget. A nap majd 8 óra 45-kor indul, kenyérszenteléssel egybekötött szentmisével, a belvárosi római katolikus templomban. 10 órakor ünnepi felvonulás indul a Béla térről, a Bartina Néptánc Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete és az újvárosi katolikus társaskör közreműködésével. Ezután lesz koszorúzás, ünnepi közgyűlés, este 8-tól pedig már koncert a Béla téri színpadon. A program hagyományőrző, ünnepi és zenei elemeket ötvöz egész nap. Jó szórakozást kívánok hozzá! Akár csak a friss információkhoz, ezek jönnek most a folytatásban, aztán pedig ez a dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackstardon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Álhírek terjednek a Dunáról. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket ájult anyjához. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Többszöri felszólítás után elkezdték vízfogyasztásuk csökkentését a dunabogdányiak, erről külön posztban is írt a fővárosi vízművek. A szolgáltató szerint az elmúlt napokban az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos volt a lakosság együttműködése. 22 Európai Uniós tagállam vezetője, köztük Magyarországé is közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer ember érkezett Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. Az incidens során legalább 57 ember meghalt. Azóta az enklávét lerohanó több tízezer migráns többsége visszatért Marokkóba. A politikó szerint a levél aláírói úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. A levél szerint a vezetők különösen azt kifogásolják, hogy Madrid akár 1,2 millió jogellenesen az országban tartózkodó bevándorló helyzetét is rendezheti. Álláspontjuk szerint egy ilyen nagyszabású legalizáció ösztönzőleg hathat az illegális migrációra. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett a kertjükben. Az országos mentőszolgálat azt írta, az anya 3 gyerekével játszott Pest megyei otthonában, amikor rosszul lett. A gyerekek azonnal anyukájuk segítségére siettek, a legidősebb fiú és a mindössze 2 éves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső 4 éves fiú telefonon értesítette a mentőket. Az OMS szerint a mentés irányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét. A mentők ellátták, majd stabil állapotban kórházba vitték. A Nausicaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szint idő alatt teljesíteni tudta a kék szalagtávját szombat reggel. Az utolsóként befutó vitorlás csapatát az abszolút győztes RSM legénysége pesgővel fogadta a célban. Az idei kék szalagra 458 hajó nevezett.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
6: 5 óra után is együtt vagyunk egy forró szombat délutánon. Hello, én Karakas Balázs vagyok, rengeteg izgalmas érdekességgel, és persze csak a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Ezek szólnak az Antritton.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Jó hétvégét kívánok a Rádió Antrittal. Pihenjünk, lazítsunk a ma kedvenceivel és természetesen a tegnap slágereivel. Meleg van odakint, 38-40 fok, ilyenkor egy jó görög dinnyénél jobban talán semmi nem esik. Esetleg még egy-két jó dal, amit az Antrittól hallgathatunk együtt közösen, itt a 105.1-en.

Köszönöm szépen, hogy szombat délután is a Rádió Antritot hallgatja. Egy kellemes pihenés az mindenféleképpen jót tesz ilyenkor a hétvégén. Mindezek mellett pedig azt hiszem, hogy érezzük, hogy egészen extrém a hőmérséklet odakint. A 38-40 fokok nem ritkák a következő napokban. És hát manapság már minden most arról szól, hogy Pakson mennyire apad a Duna, és hogy elkerülhetetlenné vált az atomerőmű teljes leállítása ennek okán. Képzeljék el, hogy egy hónap alatt szemmel láthatóan alakult át a Duna medre a paksi atomerőmű közelében. A Sentinel-2 műhold felvételein jól kirajzolódik a megnövekedett homokpadok kiterjedése, miközben a folyó vízállása egyébként tovább csökken. Szóval nem egyszerű most ott a helyzet. Hát az az érdekesség, hogy én elég rég jártam úgy alapesetben a Dunánál, de tegnap átkeltem rajta Bajánál. És hát az nagyon-nagyon durva, hogy mennyire vissza van esve. Még az én szememnek is, pedig hát aztán én nem vagyok egy vízügyi szakember. Se baj, jönnek hozzánk a jó zenék. A folytatásban például hamarosan ez a dal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Vissza a legjobbakhoz, a szombat délutáni lazítás kellős közepén. Hello, Karakas Balázs vagyok, hozom a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, azokat a zenéket, amiket sosem felejtünk itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antenna.

0: Köszönöm, hogy a Rádió Antritot hallgatja, a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak nálunk, és mivel nem sokára este 6 óra lesz, ezzel én mára megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet, de jövök én holnap is, együtt rádiózhatunk majd vasárnap is, déli 12 óra és este 6 óra között. Karakas Balázs kicsekkol, szép szombat délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Álhírek terjednek a Dunáról, egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket ájult anyjához. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria

0: Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Többszöri felszólítás után elkezdték vízfogyasztásuk csökkentését a dunabogdányiak, erről külön posztban is írt a fővárosi vízművek. A szolgáltató szerint az elmúlt napokban az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos volt a lakosság együttműködése. 22 Európai Uniós tagállam vezetője, köztük Magyarországé is közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer ember érkezett Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. Az incidens során legalább 57 ember meghalt. Azóta az enklávét lerohanó több tízezer migráns többsége visszatért Marokkóba. A Politico szerint a levél aláírói úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. A levél szerint a vezetők különösen azt kifogásolják, hogy Madrid akár 1,2 millió jogellenesen az országban tartózkodó bevándorló helyzetét is rendezheti. Álláspontjuk szerint egy ilyen nagyszabású legalizáció ösztönzőleg hathat az illegális migrációra. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett a kertjükben. Az országos mentőszolgálat azt írta, az anya 3 gyerekével játszott Pest megyei otthonában, amikor rosszul lett. A gyerekek azonnal anyukájuk segítségére siettek, a legidősebb fiú és a mindössze 2 éves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső 4 éves fiú telefonon értesítette a mentőket. Az OMS szerint a mentés irányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét. A mentők ellátták, majd stabil állapotban kórházba vitték. A Nausicaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta a kék szalag távját szombat reggel. Az utolsóként befutó vitorlás csapatát az abszolút győztes RSM legénysége pesgővel fogadta a célban. Az idei kék szalagra 458 hajó nevezett.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken 1-2 zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chióóven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihó gyümölcslevek csupán 339. 3-1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
3: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
6: Újra vörös kód érvényes a szociális

0: A vízellátó ellátórendszerben stabil budapesti ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó

0: telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
0: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Már megint egy hétfőked?
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, átmenetileg bezárja autómosóit a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, megjavították a létesítmény G3-as blokkját. Közleményük szerint a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer számára. A G3-as blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni a 100 halombattai Dunamenti erőműben. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevők munkáját. Átmenetileg bezárja autómosóit a MOL víztakarékosság miatt. A cég Facebook oldalán közzétett posztjában azt írta, most minden csepp víz számít. A MOL partnereitől is hasonló intézkedéseket kért. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Energiatakarékosság miatt zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Két fegyver is előkerült csütörtök este a Dunából Budapestnél, ahol az alacsony vízállás miatt a mágnes horgászok olyan helyeken is tudnak kutatni, amiket eddig nem tudtak elérni, írta a Blick. A lapnak a BRFK kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a Margit-szigeten mágnes horgászat közben egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat találtak, amit a rendőrök átvettek. Emellett a főváros második kerületében a Dunaparton is találtak egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat, amelyet még aznap bevittek a kerületi kapitányságra, ahol leadták. Mindkét esetben lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Történelmi negatív rekordot ért el a Rajna vízszintje Kölnnél, ahol 69 cm-t mértek, ami 1 cm-rel kisebb, mint a 2018. október 23-án mért eddigi rekord, írta a Handelsblatt. A Tagesschau cikke szerint rekord

0: Rekord alacsony vízszintet mértek a folyón Bonnál és Düsseldorfnál is, de több más városnál is negatív rekord közeli szinten van a Rajna.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Rádió Antrét.
1: Sofia, fugiste.
2: Bella.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, átmenetileg bezárja autómosóit a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, megjavították a létesítmény G3-as blokkját. Közleményük szerint a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer számára. A G3-as blokk július 29-ei tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni a 100 halombattai Dunamenti erőműben. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevők munkáját. Átmenetileg bezárja autómosóit a MOL víztakarékosság miatt. A cég Facebook oldalán közzétett posztjában azt írta, most minden csepp víz számít. A MOL partnereitől is hasonló intézkedéseket kért. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Energiatakarékosság miatt zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Két fegyver is előkerült csütörtök este a Dunából Budapestnél, ahol az alacsony vízállás miatt a mágnes horgászok olyan helyeken is tudnak kutatni, amiket eddig nem tudtak elérni, írta a Blick. A lapnak a BRFK kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a Margit-szigeten mágnes horgászat közben egy maroklőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat találtak, amit a rendőrök átvettek. Emellett a főváros második kerületében a Dunaparton is találtak egy maroklőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat, amelyet még aznap bevittek a kerületi kapitányságra, ahol leadták. Mindkét esetben lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Történelmi negatív rekordot ért el a Rajna vízszintje Kölnnél, ahol 69 cm-t mértek, ami 1 cm-rel kisebb, mint a 2018. október 23-án mért eddigi rekord, írta a Handelsblatt. A Tagesschau cikke szerint rekord alacsony vízszintet mértek a folyón Bonnnál és Düsseldorfnál is, de több más városnál is negatív rekord közeli szinten van a Rajna.
1: Rádió Andrét időjárás.

0: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópus éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Rádió Andrét. FM 101. Disco. It ain't no country club either.

0: lesz. A Rádió Antrit.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
0: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, stabil budapesti ivóvíz ellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvíz ellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozása jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért száradt ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az Aquaticum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A horvát autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a KOM kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. FM 105.1.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil Budapest ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A horvát autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek.

csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín, a szürkületben engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból.

0: Andrét.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán,